0: Nee, meg skudeu heg naptágnakon, ma jadagon is a cétek, meg jes szíjse báksum gád, mi szöni tácsadagon, windó cét megen, de szóbb fóra tácsad is bíté vagy heg.
1: Violet Bates Need, Sassy Beach Lost Jean, CBC North Jean Tanao.

Hök meg egyszer, ahogy ment beszni, hogy jött el, te besült meg egy tudagnokon, hú, délit széj, nocs mi jött, cikbe van, csak a csinálgat, sacikbe, ó, jó, besod, te itt, ahogy egyszer egy tudagnot, de nocs mi csikbe, te már mojt, szagó, jelen a sabi him, nis no, ni egy is, gosodó, atok meg bízom, ahogy és a... Tisztában bírja, egy tud meg, Kemagude kóra hirdetsz algú mámú gajincs tunács, vagy jó hágó a nisnó bihemen nisnó nis gyűsög, és hátok meg bízom ó, dédetsz a hisztmén hágretsz a tudágnó, csú meg, de mámú inánod nisnó nyai ponhoz, hágó gyó csbújéc, a többbújéc, hág meg ó, cés mi a dégnód, gittáuc meg oánc a gyűsá magnódó, cém dó, magyek, gdváhti vánón, hemsnás te vicc, tabácsmón, Augia jó kóra, tantka becsa. Út te donesken hit, hogy ők meg és ők tudok be, hogy hétábbt szidók. Ők már góát szedé, tudag nocs, hiszt mén, ha grecsen, snuidom. Ők udege, hely, ne sijom jobb mát szíjón, Kad tudom, hogy jó, hogy csak nőtt, zikbe van, hogy nincs doj. Hogy zem dőtt, hogy csíszú dönts. Ahogó nincs nő gyűsögös, de nem behim, hogy nincs nő nincs gyűsögös doj. Hát meg bízom meg a tehetet, így tudag nőtt. Ők minna, cebben bícsikbe, most aska minó itt áll, hogy bágadjim a múlt, hogy hibát szíjön, Ahti wan ikon kiba hago ASD Regional Career Fair in Tebumbit. Nishno ni shosh ke mag nishno yana nao jisho gwaish de na tuk meg bisam. O de mag chisa sabi hago da ta ta e to dag notch. Sáas meg egy ott sebő, és bocsán dolgó, hogy inszkund no, gáncsd meg, hiúd bácsmon, genu inszkumán áncs, mándem náncs, Roy Nicapo, John Kitchen, gát bácsom do, nás, nui dábít szi meg áncs, Charles Lewitt, Betsy Longchop, Jamie Little, Pierre DeLong, gáncsd meg, wincska, neu is spiden, mín gáv, cepe tak tak not, meg vímsz na moj áte, kriprag, et cbc.ca, hogy rá csészmsz nézeg, wajeg mszeni, Selena Wapachi.